múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: egy színész.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
0: Nem nagyon válogatott.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
1: Kocsis Dénes, színész.
3: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
4: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
0: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot, és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahogy finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
4: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
0: Van ilyen.
4: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
0: Van ilyen, melyik valamilyen, de én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizálbattuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18 éven föléli, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
5: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csónya beszéd. Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni,
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a
1: színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: És akkor egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha... Szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulra fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz,
1: vállalod?
2: Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jobb biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. Uh-huh. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül, de lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab, tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végigürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám és Éva, vagy az ember tragédiájában megjelennek mesztelenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég, abból még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden ott van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, de én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Mi nézzünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Mert félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzést megjelenni?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel? Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
2: Lehet.
1: Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
1: az nem
2: biztos, hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördöget.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatba nem akarok kerülni
2: hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez bennem van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát, de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak, Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzele. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztár Portré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész, mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert aha, a rossz, ott a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes üzenete
4: van. Vagy aminek helyes üzenete van.
2: Az üzenetet a hármas egység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész, a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy az tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a jelent kedvenc felvételei. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Szerencsétlen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái. Kevesebb ingatlanfejlesztés volt a második negyedévben. Aggasztó a magyar felnőttek fogászati állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek, jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszi az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az újépítésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, a városban több mint 1500 új lakás épül, Szeged mintegy 1200 lakással a második, Győr csak nem 800 lakással a harmadik helyen áll. Az árak Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, míg Szegeden 1,4, Sopronban és Székesfehérváron 1,39 millió az átlagos négyzetméter ár. A 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd, írja a Piac és Profit. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzésre vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. A kezeletlen szuvasodások aránya továbbra is magas, miközben a fogászati technológiák sokat fejlődtek. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és a prevenciós szemlélet erősítése nélkül nem várható érdemi javulás. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban összesen 20 ezer hektárnyi terület ég, és az előrejelzések szerint erőszelek érkeznek a régióba, ami tovább terjesztheti a lángokat. Franciaországban a Pireneusoknál 700 tűzoltó küzdött a lángokkal, Spanyolországban 2200 hektár ég vagy égett, több mint 500 embert kellett evakuálni. Az elmúlt hetek hónapok hőhullámai és hőkupolái alatt már indultak nagyobb erdőtüzek, például Toszkánában, Vis-szigetén és Costa Brava közelében. A hőség Magyarországot sem kímélte, májusban több tűz is volt a budai erdőkben, valamint Bács-Kiskun és Pest megyében is égtek erdők. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most így!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kukás autóba rejtett bomba robbant a hotelnél, ahol a francia elnök is tartózkodott. Eltörölte a parlament a fővárosnak felajánlott segélyhitelt. Okos padrendszert adtak át Miskolcon egy buszmegállóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két pokolgép robbant fel kedden Damaszkusz belvárosában, annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt. A detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint. Az egyik robbanó szerkezetet egy kukás autóban helyezték el, a másikat pedig egy parkolóautóban a Four Seasons szálloda közelében. Szemtanúk szerint a detonációk után a városnegyed sűrű füstfelhőbe burkolózott. A 18 sérült között van 4 rendőr is. A robbanások pillanatában a francia elnök már úton volt az elnöki palota felé, és nem tartózkodott a hotelben. Az országgyűlés megszavazta a fővárosnak korábban felajánlott úgynevezett segélyhitel eltörlését, írja a Telex. A konstrukciót még 2025 végén fogadták el, arra az esetre, ha Budapest fizetésképtelenné válna, és nem tudná kifizetni cégei dolgozóinak bérét. A főváros korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, mert szerint a hitel nem valódi segítséget jelentene. A most elfogadott módosítás indoklása szerint a cél a főváros és az állam pénzügyi kapcsolatának rendezése, valamint egy új partneri együttműködés kialakítása. A parlament emellett a Magyar Fejlesztési Bank átlátható működéséről is döntött. Okospadrendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és biciklitárolót adtak át kedden Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai elágazás nevű buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. A fejlesztés célja a közlekedők kényelemérzetének növelése. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is, a digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni. Emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kukás autóba rejtett bomba robbant a hotelnél, ahol a francia elnök is tartózkodott. Eltörölte a parlament a fővárosnak felajánlott segélyhitelt. Okos padrendszert adtak át Miskolcon egy buszmegállóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két pokolgép robbant fel kedden Damaszkusz belvárosában, annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt. A detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint. Az egyik robbanó szerkezetet egy kukás autóban helyezték el, a másikat pedig egy parkolóautóban a Four Seasons szálloda közelében. Szemtanúk szerint a detonációk után a városnegyed sűrű füstfelhőbe burkolózott. A 18 sérült között van 4 rendőr is. A robbanások pillanatában a francia elnök már úton volt az elnöki palota felé, és nem tartózkodott a hotelben. Az országgyűlés megszavazta a fővárosnak korábban felajánlott úgynevezett segélyhitel eltörlését, írja a Telex. A konstrukciót még 2025 végén fogadták el, arra az esetre, ha Budapest fizetésképtelenné válna, és nem tudná kifizetni cégei dolgozóinak bérét. A főváros korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, mert szerint a hitel nem valódi segítséget jelentene. A most elfogadott módosítás indoklása szerint a cél a főváros és az állam pénzügyi kapcsolatának rendezése, valamint egy új partneri együttműködés kialakítása. A parlament emellett a Magyar Fejlesztési Bank átlátható működéséről is döntött. Okospadrendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és biciklitárolót adtak át kedden Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai elágazás nevű buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. A fejlesztés célja a közlekedők kényelemérzetének növelése. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is. A digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni. Emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

döntéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyomoz a rendőrség a SemCorp ügyében. Júniusban élénkült a használt autópiac. Autópályás csalásokra figyelmeztetik a nyaralókat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni SemCorp kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Papp László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett. Több mint 10%-kal nőttek az átlagára, közölte legfrissebb júniusi statisztikája alapján a használtautó.hu kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a portálon elérhető hirdetések száma júniusban meghaladta 98.400-at. A vevő szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal, a tavalyi 4,94 millió forintról az idén júniusban 5,47 millió forintra emelkedett. A meghirdetett autók átlag életkora 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Trükkös csalók vadásznak az autósokra több népszerű külföldi nyaraló útvonalon, írja a Kressz változás összefoglalója. A csalók egyik módszere, hogy autópályamentőnek adják ki magukat, majd a lerobbant autót egy velük együttműködő műhelybe viszik, ahol irreálisan magas javítási díjat kérnek. Előfordul az is, hogy defektet jeleznek a sofőrnek, majd megállás után elterelik a figyelmét és ellopják az értékeit. Olaszországban pedig olyan esetről is beszámoltak, amikor a csalók azt állítják, hogy a kiszemelt autós letörte a tükrüket, majd készpénzes kártérítést követelnek. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölt az oktatási hivatal. A sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek azonban visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazai oklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Kedves gyerekek, köszöntsétek szépen mai első vendégünket, Pincés Leokádia versmondó lányt.
2: Szervusz, kedves versmondó lány!
3: De jó a mellett!
4: Nedves Ágnes, Józsi bácsi kinn a mezőn. Józsi bácsi kinn a mezőn, élezi a kaszát, de mivel, hogy nem volt nője, kiverte a bekkert. Az Ágászi a Roland Garros negyeddöntőjében 6-3, 6-2, 6-4 arányban.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallott.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, katonait nem. Két dunamenti település nemet mondott a vegyszeres szúnyoggyérítésre. Összeomlás fenyeget egy 38 emeletes toronyházat New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ukrajna az áldozat, Oroszország a brutális agresszor, jelentette ki Magyar Péter az ankarai NATO csúcs találkozó második napján. A kormányfő közölte, Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, továbbra is katonait nem, így fegyverszállítmányokat sem. Ugyanakkor nem kérdés, hogy Ukrajnának minden joga megvan arra, hogy megvédje területi integritását. A kormányfő kedden röviden beszélt az ukrán elnökkel is a csúcs találkozó alatt, és megállapodtak abban, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak. A kormányfő hasonlóan a többi NATO tagország vezetőjéhez nyilatkozott a csúcs találkozó helyszíne előtt a katonai szövetség jövőjéről is. Magyar kijelentette, hogy Magyarország a NATO megbízható szövetségese, amely elkötelezett a katonai szövetség vállalásának teljesítésében, azaz abban, hogy védelmi költségvetését 2035-re a GDP 5%-ára növeli. Neszmélyi és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek úgy, hogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntartható megoldásokat szeretnének alkalmazni. Az alternatív védekezés finanszírozásának lehetőségeit jelenleg vizsgálják. Emellett arra kérik a lakókat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangóvizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. A közösségi médiában zaklatták, fel akarták akasztani, agyon akarták verni a nagymágocsi jégkármérséklő rendszer kezelőjét, ezért úgy döntött, inkább felmond, leszereli és elviszi a rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telkéről. A talajgenerátor kezelő a családja nyugalma és a saját testépsége érdekében hozta meg a döntést, és egy azóta törölt posztban reményét fejezte ki, hogy a kormány és a szakemberek a jövőben több energiát fordítanak majd a jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatos kérdések megnyugtató megválaszolására, írta a Csongrád Csanád vármegyei hírportál. Több gazda szerint a rendszer inkább árt, mint segít, mert a felhők közé juttatott ezüstjodit hozzájárul a csapadék elmaradásához. Kiürítettek egy 38 emeletes toronyházat New York belvárosában, miután az épület szerkezeti problémái miatt a felső szintek leomlásának veszélye merült fel. A hatóságok a környező épületeket is evakuálták, a térséget lezárták, miután reggel épületrészek zuhantak a járdára. Az átépítés alatt álló egykori irodaházban két tartó pillér meghajlása okozta a veszélyhelyzetet. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számítható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, katonait nem. Két dunamenti település nemet mondott a vegyszeres szúnyoggyérítésre. Összeomlás fenyeget egy 38 emeletes toronyházat New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ukrajna az áldozat, Oroszország a brutális agresszor, jelentette ki Magyar Péter az ankarai NATO csúcs találkozó második napján. A kormányfő közölte, Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, továbbra is katonait nem, így fegyverszállítmányokat sem. Ugyanakkor nem kérdés, hogy Ukrajnának minden joga megvan arra, hogy megvédje területi integritását. A kormányfő kedden röviden beszélt az ukrán elnökkel is a csúcs találkozó alatt, és megállapodtak abban, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak. A kormányfő hasonlóan a többi NATO tagország vezetőjéhez nyilatkozott a csúcs találkozó helyszíne előtt a katonai szövetség jövőjéről is. Magyar kijelentette, hogy Magyarország a NATO megbízható szövetségese, amely elkötelezett a katonai szövetség vállalásának teljesítésében, azaz abban, hogy védelmi költségvetését 2035-re a GDP 5%-ára növeli. Neszmély és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek úgy, hogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntartható megoldásokat szeretnének alkalmazni. Az alternatív védekezés finanszírozásának lehetőségeit jelenleg vizsgálják. Emellett arra kérik a lakókat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangó vizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. A közösségi médiában zaklatták, fel akarták akasztani, agyon akarták verni a nagymágocsi jégkármérséklő rendszer kezelőjét, ezért úgy döntött, inkább felmond, leszereli és elviszi a rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telkéről. A talajgenerátor kezelő a családja nyugalma és a saját testépsége érdekében hozta meg a döntést, és egy azóta törölt posztban reményét fejezte ki, hogy a kormány és a szakemberek a jövőben több energiát fordítanak majd a jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatos kérdések megnyugtató megválaszolására, írta a Csongrád Csanád vármegyei hírportál. Több gazda szerint a rendszer inkább árt, mint segít, mert a felhők közé juttatott ezüstjodit hozzájárul a csapadék elmaradásához. Kiürítettek egy 38 emeletes toronyházat New York belvárosában, miután az épület szerkezeti problémái miatt a felső szintek leomlásának veszélye merült fel. A hatóságok a környező épületeket is evakuálták, a térséget lezárták, miután reggel épületrészek zuhantak a járdára. Az átépítés alatt álló egykori irodaházban két tartó pillér meghajlása okozta a veszélyhelyzetet. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számítható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, katonait nem. Két dunamenti település nemet mondott a vegyszeres szúnyoggyérítésre. Összeomlás fenyeget egy 38 emeletes toronyházat New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ukrajna az áldozat, Oroszország a brutális agresszor, jelentette ki Magyar Péter az ankarai NATO csúcs találkozó második napján. A kormányfő közölte, Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, továbbra is katonait nem, így fegyverszállítmányokat sem. Ugyanakkor nem kérdés, hogy Ukrajnának minden joga megvan arra, hogy megvédje területi integritását. A kormányfő kedden röviden beszélt az ukrán elnökkel is a csúcs találkozó alatt, és megállapodtak abban, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak. A kormányfő hasonlóan a többi NATO tagország vezetőjéhez nyilatkozott a csúcs találkozó helyszíne előtt a katonai szövetség jövőjéről is. Magyar kijelentette, hogy Magyarország a NATO megbízható szövetségese, amely elkötelezett a katonai szövetség vállalásának teljesítésében, azaz abban, hogy védelmi költségvetését 2035-re a GDP 5%-ára növeli. Neszmélyi és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek úgy, hogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntarthatóbb megoldásokat szeretnének alkalmazni. Az alternatív védekezés finanszírozásának lehetőségeit jelenleg vizsgálják. Emellett arra kérik a lakókat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangóvizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. A közösségi médiában zaklatták, fel akarták akasztani, agyon akarták verni a nagymágocsi jégkármérséklő rendszer kezelőjét, ezért úgy döntött, inkább felmond, leszereli és elviszi a rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telkéről. A talajgenerátor kezelő a családja nyugalma és a saját testépsége érdekében hozta meg a döntést, és egy azóta törölt posztban reményét fejezte ki, hogy a kormány és a szakemberek a jövőben több energiát fordítanak majd a jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatos kérdések megnyugtató megválaszolására, írta a Csongrád Csanád vármegyei hírportál. Több gazda szerint a rendszer inkább árt, mint segít, mert a felhők közé juttatott ezüstjodit hozzájárul a csapadék elmaradásához. Kiürítettek egy 38 emeletes toronyházat New York belvárosában, miután az épület szerkezeti problémái miatt a felső szintek leomlásának veszélye merült fel. A hatóságok a környező épületeket is evakuálták, a térséget lezárták, miután reggel épületrészek zuhantak a járdára. Az átépítés alatt álló egykori irodaházban két tartópillér meghajlása okozta a veszélyhelyzetet. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számítható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kukás autóba rejtett bomba robbant a hotelnél, ahol a francia elnök is tartózkodott. Eltörölte a parlament a fővárosnak felajánlott segélyhitelt. Okos padrendszert adtak át Miskolcon egy buszmegállóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két pokolgép robbant fel kedden Damaszkusz belvárosában, annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt. A detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint. Az egyik robbanó szerkezetet egy kukás autóban helyezték el, a másikat pedig egy parkolóautóban a Four Seasons szálloda közelében. Szemtanúk szerint a detonációk után a városnegyed sűrű füstfelhőbe burkolózott. A 18 sérült között van 4 rendőr is. A robbanások pillanatában a francia elnök már úton volt az elnöki palota felé, és nem tartózkodott a hotelben. Az országgyűlés megszavazta a fővárosnak korábban felajánlott úgynevezett segélyhitel eltörlését, írja a Telex. A konstrukciót még 2025 végén fogadták el, arra az esetre, ha Budapest fizetésképtelenné válna, és nem tudná kifizetni cégei dolgozóinak bérét. A főváros korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, mert szerint a hitel nem valódi segítséget jelentene. A most elfogadott módosítás indoklása szerint a cél a főváros és az állam pénzügyi kapcsolatának rendezése, valamint egy új partneri együttműködés kialakítása. A parlament emellett a Magyar Fejlesztési Bank átlátható működéséről is döntött. Okospadrendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és biciklitárolót adtak át kedden Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai elágazás nevű buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. A fejlesztés célja a közlekedők kényelemérzetének növelése. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is, a digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni, emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
8: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhoztam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról. És bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbírkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, ne adj Isten az apa, anya, ne adj Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz. Vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhuny testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis, hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozzák az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés-táncos körmenet, és a család

családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges, és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy-egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak, most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen, de azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a II. Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette, valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőkben hoztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kukikik, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Nos, foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Baninész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt, az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon letedőbe tekerik, és arccal Mekka fejét fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottak. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mégis a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidók körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran, tehát Magyarországon is, nagyvárosokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is, az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyomoz a rendőrség a SEMCORP ügyében. Júniusban élénkült a használt autópiac. Autópályás csalásokra figyelmeztetik a nyaralókat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni SEMCORP kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Papp László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása, a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak, közölte legfrissebb júniusi statisztikája alapján a használtautó.hu kedden az MT-vel. A közlemény szerint a portálon elérhető hirdetések száma júniusban meghaladta 98.400-at. A vevő szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal, a tavalyi 4,94 millió forintról az idén júniusban 5,47 millió forintra emelkedett. A meghirdetett autók átlag életkora 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Trükkös csalók vadásznak az autósokra több népszerű külföldi nyaraló útvonalon, írja a Kressz változás összefoglalója. A csalók egyik módszere, hogy autópályamentőnek adják ki magukat, majd a lerobbant autót egy velük együttműködő műhelybe viszik, ahol irreálisan magas javítási díjat kérnek. Előfordul az is, hogy defektet jeleznek a sofőrnek, majd megállás után elterelik a figyelmét és ellopják az értékeit. Olaszországban pedig olyan esetről is beszámoltak, amikor a csalók azt állítják, hogy a kiszemelt autós letörte a tükrüket, majd készpénzes kártérítést követelnek. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölt az oktatási hivatal. A sorrend módosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek azonban visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazai oklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép délután kívánunk minden Lépés délután hallgatónak, és Lépés délután podcast hallgatónak is, aki a műsorunkat YouTube-on hallgatja. Sziasztok, köszöntöm, itt van velem Karina és Sanyi is, én pedig Robi vagyok, sziasztok!
3: Sziasztok, fiúk, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
4: Sziasztok, én is köszöntök minden hallgatót, kollégát, azokat is, akik nem hallgatnak minket abban a reményben, hogy csatlakoznak időközben a műsorunkhoz.
2: Így van, 2026. július 8-a van, mindjárt köszöntsük a névnaposokat, de előtte gyorsan elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk fenn a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi portálon is megtaláltok minket, ahogy számos mobilapáltal is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió által, illetve írhattok nekünk a nap 24 órájában e-mailt, véleményt, hozzászólást, kommentet.
4: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Így, ahogy Sanyi mondja. Most pedig akkor köszöntsük a mai névnaposokat. A mai napon az Ellák ünnepelnek, hun eredetű, jelentése pedig ismeretlen. Hát minden Ellák. Igen. Így van, nem Ella, Ellák.
4: Most ezt amúgy úgy kéne mondani, mert kicsit furán hangzik magyarul, hogy azt kéne mondani, hogy az Ellákok, vagy nem tudom, Ellák. Mert hogy ugye ez nem az az Ella, hanem ugye Ellák és férfi név.
2: Ja, minden Ellákoknak, de ez nagyon hangzik.
4: Minden Elláknak, ezt így mondhatjuk.
2: Így van, nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánok a teljes táv nevében. Az elkövetkezendő két órában, hát egy, de mondhatni két témát is hoztunk egyben. Két Facebook poszt gyúrtunk egy témába konkrétan, méghozzá mindjárt, hogyha a számítógép is partner lesz benne, akkor megosztom veletek, már itt van előttem. Szóval Kis P. Nóri posztjait dolgozzuk fel. Mai műsorunk címének azt adtuk, hogy mit kérnek valójában a nők és a férfiak egymástól. Az első...
3: Ha én azt elmondanám...
2: Na, hát majd el is fogod mondani. Szóval, legalábbis nagyon remélem. Az első órában mit kér egy nő a szíve mélyén, de ritkán mondja ki? Erről beszélünk az első órában. Mai műsorunk apropóját Kis P. Nóri egyik sokakat megérintő közösségi médiás írása adja. A szerző női körökben szerzett tapasztalatai alapján fogalmazta meg azt az öt dolgot, amely szerinte sok nő a szíve mélyén szeretne elmondani, de gyakran nem találja hozzá a megfelelő szavakat. A bejegyzés olyan témákat érint, mint a figyelem, a meghallgatás, az érintés, a mindennapi terhek megosztása és az érzelmek. Biztonság. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem tudományos kutatás eredménye, hanem egy személyes tapasztalatokon alapuló gondolatébresztő írás. Nem minden nő és nem minden kapcsolat működik ugyanígy, de sokak számára ismerősek lehetnek ezek az érzések. Mai első órákban azt járjuk körül, hogy valóban ennyire különböző nyelven beszélnek a nők és a férfiak, vagy sokkal több bennük a közös, mint elsőre gondolnánk. Erről fogunk beszélgetni az első órában, a másik órában pedig az ellentétről, tehát akkor a férfiak, mik amit nem mondanak ki, szintén Kis P. Nóri másik írás alapján. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk az elkövetkezendő szűk 120 perc, illetve a Lépés délután podcast hallgatóinak a mai podcast műsorunkhoz. Tartsatok velünk, hamarosan folytatjuk a témával.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor csapjunk is bele a mai témánkba. Elsőként arról beszélgetünk, hogy a kimondatlan érzések. Sok félreértés abból fakad, hogy nem azt halljuk, amit a másik valójában közölni szeretne. Néha egy indulatos mondat mögött félelem, hiányérzet vagy szeretetvágy rejtőzik. Kérdezlek titeket, és elsősorban Karinát, mert ő köztünk a nő, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire igaz szerintetek erre, vagy ez a nőkre. Pasi szempontból is, de elsősorban most Karinát kérdezem. Vajon mennyire tudjuk felismerni, hogy egy vita mögött sokszor nem harag, hanem egy betöltetlen érzelmi szükséglet áll?
2: Ez attól függ, hogy hol kell felismerni, velünk szembeni, vagy mi adjuk ezt az érzelmi szükségletet?
1: Hát a leírás jelenet alapján ti nők azt mondjátok, hogy sokszor, hogyha veszekedtek, vagy hogyha kiabáltok mögötte, az van, hogy amúgy egy nyugalomra vágynátok, vagy a hiányra. Tehát, hogyha ránk morodtok, nem feltétlen azért történik, mert el akartok minket tolni magatoktól, hanem pont az ellenkezője, csak így fejezitek ki.
2: Részben részecskékre bontsuk szét akkor ezeket, mert ez nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy milyen a párkapcsolat, együtt élsz, vagy csak még udvarlás szint. Függ attól, hogy van egy gyerek, férj, de igazából, ha átlagot kéne számolni, akkor a nők alapjában véve hisztisek, most azt a szép szót, hogy P pont azt nem mondom ki, de ilyenek vagyunk. Olyanok vagyunk, mint az időjárás. Tehát, ha jó kedvünk van, minden rendben van otthon, a munkahelyen, a gyerekkel, akkor is tudunk a férjünkre, vagy pasinkra rá üvölteni, vagy leszidni, vagy lesz

0: tudni ugyanúgy, mint a gyerekünket, mert van bennünk egy ilyen megfelelés talán magunk felé, a világ felé, ami kicsit túlzott, és szegény pasikon töltjük le ezeket a dolgokat, amik fusszálnak. Tehát nem mindig azért kiabálunk a párunkkal, mert haragszunk rá, hanem azért, mert épp olyan hangulatban vagyunk, ami befolyásolja ezt. Tehát ebben a részben egyetértek.
1: És mi férfiak szerinted, Karina, mennyire tudjuk felismerni, hogy nektek nem harag, hanem valamilyen betöltetlen érzelmi szükséglet van? Tehát, hogy a párod
0: nehezen részéről
1: felismerhető?
0: Nehezen. Tehát a férfiak igazából el vannak a kis saját világukba, teremtenek maguk körül egy világot, autócsajok, motorok, most ezt elbagatilizáltam, de igen, tehát ők igazából más dimenzióban vannak, mint mi, és nem ismerik föl, tehát nekik mi tényleg egy hisztis P.pont vagyunk, és nem látnak mögé, és amikor leülsz és megpróbáld elmagyarázni, hogy te figyelj, drágám, nagyon rossz napom volt, figyelj, cseszegett a főnököm, mit tudom, megjött a menszeszem, nem tudom én, sötét van, hideg van, tél van, te, csak másik, ez megint egy női hiszti. Tehát ők nem látnak mögé, hogy mi érzelmi alapon döntünk nagyjából mindenben, ők meg realitás alapján, tehát másképp.
1: Na most, hogyha a nők érzelmi alapján döntenek, Karina, miért lehet sok embernek nehezebb kimondani azt, hogy például hiányzol, vagy szükségem van rád, vagy mint például egy kritikát megfogalmazni?
0: Mert van egy páncél, amit fölveszünk néha pont a sérülések elkerülése véget, mint a teknőc béka, vagy mint a csigabiga, és úgy bebújunk a kis házunkba, hogy ne érjen minket sérülés, mert például egy kapcsolat elején nem mindig merjük kimondani azt, hogy szeretlek és hiányzol, mert a férfiakban később alakul ki ez a kötődés, és mi már rég kötődünk, és úristen, ez a pasi és Jézusom.
1: Tisztelet a kivételnek,
0: tehát nem, ez tök általánosság, tehát nem mutogatok újjal sem rád, sem a sanyira, meg sem másra, de alapvetően a férfiak később esik le nekik, hogy de figyelj, ez a nő, ez nem szórakozik veled, hát ez többet érez. Ők valahogy lazábban veszik ezt. Mi meg már, úristen, már belepistultunk.
2: Igen,
0: és meg kell védjük magunkat valahol, hogy ne sérüljünk.
2: Ezt még mindig inkább a nők mondják ki könnyebben, tehát most tényleg majd...
0: A nők könnyebben kimondja, de a férfiak
2: nem. És igénylik ugye, hogy mi kimondjuk, aztán mi vagy mondjuk, vagy nem mondjuk, mert inkább mi vagyunk azok szerintem, vagyis hát itt is...
1: Igen, de alapvetően a poszt arról ír, hogy sok nő, vagy általánosságban a nők a legféltettebb érzéseiket, vagy vágyaikat, amik lehet, hogy nem nagyok egyszerűen, hogy szeretve legyenek, hogy odafigyeljen a páruk rájuk, stb., hogy ezeket nem mondják ki. Tehát, hogy nem az van, hogy ezt tisztába tényben... Mondok egy nagyon egyszerű példát. Érzed a párodon például, hogy van valami baj, és megkérdezed tőle, és azt mondja, semmi. Nekem nem mondasz, kis csillagom, hogy semmi, amikor érzem, hogy felrobbansz, mert komolyan elmegyek 2 óra hosszára itthonról, mert nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogy egy férfi is ugyanakkor megkapja ezt a helyzetet, és ezzel nem tud kimondani. Miért nem mondja ki a nő akkor, hogy hát édesem, az a bajom, hogy?
0: Mert fél az elutasítástól, fél a sérüléstől, mert a férfi másképp...
1: Tehát de mitől fél, ha már benne van egy kapcsolatban mondjuk 2 hónapja?
0: Akkor is félsz. Inkább, hogy ne legyen veszekedés, ne legyen vita, inkább a csend, a nyugalom, a békesség érdekében. Nem
1: de az
0: mondom
1: ilyen
0: el, hogy
1: konfliktus kerül.
0: Nekem rosszul esett, hogy te nem emlékszel mondjuk a házassági évfordulónkra, vagy rosszul esett, hogy minden házi munkát én csinálok, vagy rosszul esik az, hogy elmész 3 napra haverokkal is föl se hívsz. Nem mondjuk
1: nagyon,
0: el, mert akkor
1: nagyon jó példát mondták, Karina, az egyik pont a nőknél az volt, hogy nekem nagyobb ajándék az, hogy észreveszed, hogy elfogyott a kenyér, mint az, hogy hoznál egy virágcsokrot.
0: Igen, igen, ezt köszönöm, hogy ezt megemlítetted. Tehát én alapból el vagyok a virágokkal, de ha az ember észreveszi, hogy elfogyott a kenyér a kis
1: most ez csak egy példa, tehát
0: föl kell, hogy lemegy a kütőzbe és hozza, az mindennél többet ért.
2: Ugye ez a figyelmességen belüli elvárás különbség, hogy most akkor a virágnak örülsz jobban, vagy arra figyel, hogy...
0: Hát én egy kiflinek, meg egy zsemlének, vagy egy bagátnak reggel jobban örülök, ami frissejét a közérbe, mint egy csokor virágnak,
2: mert lefelé... Ami amúgy is kell, és akkor még ajándékba kapsz egy kakaós csigát.
0: Na jó, egy fahéjeset inkább, ha választhatni, Sanyi, köszönöm.
2: Mondjuk én is azt választom.
0: Látod, akkor imádom.
1: Várjál, Sanyi! Arról nincs szó, hogy ne kapjon ajándékot. Itt arról van szó, hogy mik azok, amit mi férfiak mondjuk nem veszünk észre magunktól.
0: Apróságok.
1: Apróságok.
0: Valahogy az apróságok a pasiknak elkerülik a figyelmét, tisztelet a kivételnek, van olyan, aki nem, ilyen, de általánosságban igen. Tehát nektek ezek a pici dolgok nincsenek benne a körforgásba. Tehát ti nagyon volumenben gondolkoztok. Tehát ti megépít egy pasi egy házat, mit tudom én, elmegy az űrbe, tehát ti ilyen nagyobb volumenű dolgokkal vagytok. Nekünk meg maradnak az apró picik, hogy úristen, elfogyott a százas repít.
1: Igen, de mi is annyira apró pici, mert pont a nő jegyzi fel, példának mondták, hogy sok esetben van ez így, a nő jegyzi fel azt, hogy mikor kell a kutyát beoltatni, mikor kell a gyereket iskolába vinni, mikor kell a gyereknek tanszert venni, mikor megyünk vásárolni, mikor jár le a jogosítványod, mit tudom én, hogy fel van-e töltve a sok apró dolog, és hogy ezt a férfiak észre se veszik, és mi férfiak nem is értékeljük, és egyébként belegondoltam, hogy amúgy ez tényleg teljesen igaz, hogy sok férfi, és hozzáteszem, én pont azt mondtam a műsor előtt, tegnap Karinának meg Sanyinak, elolvastam mind a férfi, mind a női posztot, amit egyébként majd a Facebook oldalunkon is közé fogunk tenni, illetve a YouTube csatornánkon a podcast leírásában ott lesz, el tudjátok ti is, kedves olvasni. Szóval én azt mondtam elsőre, hogy hát rám nem igaz önmagában. És összességében valóban, tehát hogyha a szó szerint vesszük a két posztot, akkor nem. De valóban én is hajlamos vagyok, hogy mondjam, felülsiklani dolgokon, elfelejteni apróságokat, amit egy nő meg nem fog elfelejteni. Tehát, hogy hihetetlen amúgy a női logika és a női agy, én ezt csodálom.
0: Köszönjük szépen mindenki nevében, igen, tehát, de ez mondom, valahol a természet rendje is, hogy
1: de nem minden nő valami a, nagyobb, ugye azért
0: nagyobb
1: hozzá.
0: Dologra van bekalibrálva.
1: Tegyük
0: tehát
1: hozzá.
0: A férfiaknak nagyobb dolgok vannak, hogy megoldják, mert azokat a nők nem tudják.
1: Hát azt azért nem mondom, hogy nem tudják, mert látok nőket már nagyon sok területen. Én azt mondanám inkább, hogy alapvetően itt inkább az az összhang hiányzik sok esetben, hogy mi férfiak nem veszük észre azt, hogy a nőre igazán mire van igénye, de ez attól is függ, vagy ahhoz is kapcsolódik, ami nekem mindig a veszőparipám, és amit minden árott műsorban mondom, hogy Karinát
0: fönnakadtak az adat.
1: Igen, akasztom, ez a kommunikáció.
0: Segíts, valaki mentsen meg!
2: Ezt már nem felejtjük el soha, belénk égett.
0: Ez belénk, tehát ezt lehet, hogy rá mondjuk nem, nincs tetkom, nem is lesz, de nem tetováltatnám magamra, de amúgy igen. Tehát,
1: én rá tetováltatnám.
0: Egy ilyen elmúlt, tudod, van az a nem rendes tetoválás, hanem az a...
1: Karina, tudod, mit tetováltatnék rád? Azt, hogy mit? Nák.
0: Nék.
2: Egy csomó a példával, tudod, így az egész
0: mondom, hogy túra a
2: karjától a
0: hátra. Nincsenek gyertyád vele.
1: Jó.
0: Egész, az én náknékem az az én védjegyem.
2: Egy egész nyelvtan könyvet Karinára rá.
0: Isten mentsű, ne, hát azért ne, értelmező szótára együtt angol könyv, figyelj, sok lesz.
2: Ne, azért annyi, ne, elég, ha a magyar.
0: Ja, van még 50 évem, jó?
2: Van többi majd.
1: Van még egy kérdésem hozzátok, és megyünk zenélni. A kérdés az úgy hangzik, hogy szerintetek egy kapcsolatban meg lehet tanulni, lefordítani egymás viselkedését, vagy ez inkább személyiség kérdése? Szerintem önmagában két emberen múlik. Valamilyen szinten meg lehet tanulni, meg le lehet fordítani a viselkedésünket, úgymond, hogy megértsük egymást. Ehhez kell az előbb említett kommunikáció. Viszont a személyiség függő, hogy például vannak, most bocsánat, ezt mondom, embere is a hölgyek között is azért vannak kevésbé hisztisek, sőt, van, aki hisztisnek nem is mondanám, inkább dolful, de vannak olyan nők, akik sok esetben előfordul az is, hogy nyűgösebbek, nehezebben kezeltőek. Ugyanígy amúgy a férfiaknál is megvan ez, tehát hogy én ezt nem redukálnám le a női nemre, mert férfiaknál is vannak az érzékenyebb lelkületű, az érzelmes pasik, ott vannak a kemény fickók, akik soha nem ejtenek egy könnyet sem, erről is fogunk beszélni a mai műsorban. Tehát, hogy valamilyen szinten nyilván le lehet fordítani a kommunikáció segítségével, de egyénfüggő az, illetve párkapcsolat függő az szerintem, hogy konkrétan egymás viselkedése.
0: Azt akarod ebben mondani, hogy a választás nem mindegy, és nagyon-nagyon oda kell figyelni a párunkra, tehát akkor le tudjuk fordítani. Tehát ha odafigyelsz, és részt veszel, és ott vagy, akkor le tudod fordítani. Ha nem veszel részt, nem figyelsz oda, és nem vagy a kapcsolatban benne, csak úgy felületesen, akkor ez életben nem sikerül lefordítani, hogy ez
1: így
0: a
1: van, de ha már ott
0: miért?
1: Vagyok, akkor kommunikálok, akkor meghallgatok, odaülök velé, megfogom a kezét.
0: Vagy
1: sok
0: nőnek
1: például
0: lehet
1: probléma
0: figyelni.
1: Az, csak egy felhozzak egy újabb pontot a Nórinak a posztjából, sok nő azt mondja, az egyik ilyen pont, hogy nem szeretik a nők azt, hogyha leülnek, elmondják nekünk pasiknak a problémáit, mi egyből megoldást akarunk keresni rá. És a nők nem akarnak megoldást, csak azt akarják, hogy hallgassuk meg, úgyhogy kedves férfiak, fogjátok meg a párotok kezét, és hallgassátok meg, és nem mondjatok semmit, csak akkor, hogyha úgy érzi, hogy kéri a tanácsotokat. Ha nem, akkor meg kell hallgatni. Az többet jelent néha hallgatni olyan esetben.
0: Fordított esetben is, tehát egy nőnek is néha több az, hogy nem csicserek,
1: de
0: hanem meghallgatás.
1: Általában mi pasik mondjuk a megoldásokat, tehát hogy na ezt csináld, meg azt csináld, vagy stb.
0: Megőrülsz,
2: hát hallgatni.
1: Én például lehet, hogy én is néha belesek abba, hogy mondok megoldásokat, de erről a páromat kéne megkérdezni. Viszont én szeretem meghallgatni, meg szeretem azt is, hogy ő meghallgat engem is. És tényleg...
0: Igen, ti jó hallgatottság vagytok egymás számára, úgyhogy ebben a szempontból ti jól választottatok, igen.
1: Azt gondolom, hogy ebben nincsen probléma, de ugyanúgy el is mondjuk egymásnak a dolgainkat, vagy érzéseinket, észrevételeinket, problémát, ami felvetődik. Nálunk nagyon jól működik a kommunikáció, és nem véletlenül lett igazából ez számomra egy nagyon fontos és kiemelkedő dolog a párkapcsolatokban, hogy kommunikáljatok. Viszont mi zenélünk egy picit, aztán innen fogjuk folytatni.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy a lépéssel közelebb hozzád lépésre egy, és folytatjuk a témánkat. Maradunk a hölgyeknél még, méghozzá a biztonság és az odafigyelés szerepe. A poszt szerint sok nő számára nem a nagy gesztusok a legfontosabbak, hanem az apró figyelmességek, a jelenlét és az a biztonság érzet, amiben önmagunk önmaga lehet. Kérdezlek ezzel kapcsolatban titeket, hogy mitől érzi valaki igazán azt, hogy nincs egyedül egy kapcsolatban?
3: Hát az odafigyelés, a társként való viselkedés mindenben, tehát a közös nyaralásoktól kezdve a jóban, rosszban együtt közösen megoldott pénzügyi gondok. Tehát, hogy mindig velem van, tudom azt, hogy rám mindig számíthatok. Számíthatok akkor is, ha megszületik mondjuk az unokám, és nagyon boldog vagyok, és el kell menni meglátogatni. Számíthatok akkor is rá, hogyha nyertünk a lotton. Számíthatok akkor is rá, hogyha vesztünk a tőzsdén. Ha elszegényedtünk a gazdát, mindig számíthatok arra, hogy lemegy helyettem a közértbe, ha beteg vagyok, vagy a gyógyszertárba elmegy nekem gyógyszerért. Tehát minden apró pici mozdulat, ami a családdal kapcsolatos, öröm, bánat, pozitív, negatív, mindig ott van velem, és tudom, hogy ő segíteni fog. És ez a leges legfontosabb dolog.
2: Tehát ugyanígy nem fordítva is.
3: Fordítva is, persze, tehát ez nő, férfi, férfi, nő.
4: Igen, tehát ezt így mindaz, amit elmondta, mint nagyon nem lehet sokat hozzátenni, legalábbis más, ha nem jut eszembe, az így összefoglaló néven lehet azt elmondani, hogy nyilván ebben a formában egy olyan élet, amit közösen élsz valakivel.
2: És hát a nem... pároddal, az a valaki, az aktuális párod.
4: Hát nyilván, igen.
2: Viszont a mindennapok során vajon az apró figyelmességek, vagy a nagy meglepetések erősítik jobban egy kapcsolatot? Más témával kapcsolatban ezt a kérdést már pezzegettem, és én továbbra is azt gondolom, hogy az apró, viszont szeretet alapú dolgok, azok sokkal jobban erősítik a kapcsolatot, bár a nagy dolgok is szeretet alapúak, bár valakinek nem hozzáteszem. Tehát vannak azok a nők, akik érdekből jönnek össze a gazdag fiatal pasival, és azt mondják, megkapom tőle ezt az autót.
4: Hát nekik a nagy meglepetések játszanak.
2: És igen, de ő nem is szeret igazán, tehát valószínű, hogy érzelmi kötődés nincs benne.
3: Vagy csak kevés.
2: Van, meg ki akarja használni az aktályt. Tehát vannak ezek a kihasználó kapcsolatok.
4: Nyagi és erkölcsi felemelkedés passznak,
2: hát,
4: ugye?
2: Hát erkölcsileg, hogy felemelkedik-e, nekem az nem felemelkedés erkölcsileg, hogy kihasználom a másikat, az inkább erkölcsi fertőz.
4: Hát de úgy, hogy az illető, ugye a pasinak mondjuk, hogyha ezt a csaj esetében nézzük, azért általában, akkor ugye azért egyrészt anyagi felemelkedés, másrészt erkölcsi, mert azt mondja, hogy mit tudom, ennek és ennek a gazdag embernek a felesége, tehát az már majdnem olyan, mint egy királynő.
2: Hát igen,
4: ugye?
2: Csak az a baj, hogy ezt az a nő nem úgy érzi. Tehát én azt gondolom, hogy ott nincsen érzelem, ott nincs erkölcs, egy kicsit...
4: Nem, csak annyiba van felemel...
2: Én nem érzek ebbe semmiféle felemelést.
3: Igen, a státusz, tehát nem van abban
2: értem, értem a státusz, de ez akkor is erkölcsi fertő, nem felemelkedik.
3: Hát nem biztos, hogy erkölcsi fertő, mert
4: mondhatjuk azt, hogy fertő, de hát...
2: De most gondoljatok abba bele, hogy teszem fölé, milliómos vagyok. És a párom... Várjál! És a párom például egy ilyen haszonleső lenne, tegyük föl. És azt mondja, hogy hát ő ezt szeretni, azt szeretni. Nyilván én szeretem, mindent megadok neki. A párom, az valószínűleg az neki nyilván egy státusz, és abban egyetértek, hogy mondjuk az én párom, vagy az én feleségem, viszont önmagában, meg kívülről nézve a dolgot, ő csak kihasználna engem. Nem kapnék tőle meg mindent, amit én viszont adok neki, és itt nem csak az anyagit, mert egy ilyen férfi érzelmileg is kötődik, mondjuk lehet az a csaj egy olyan számára bombanő, hogy akár lehozza a csillagot is az égről, vagy ráköti a világ legdrágább bármiét, csak hogy vele legyen, és nem látja azt akkorát, mert szerelmes például ez esetben, hogy az a nő csak kihasználja, és egyébként nem is szereti valójában. És én nekem ez erkölcsi fertő ezbe a szemszögből, mert az csak egy kihasználás, egy undorító dolog, nem pedig azért csinálja, mert szereti. Hát most, ha én szeretek valakit, akkor ugye egy normális és egészséges kapcsolatot beszélek, legyen a párom bármilyen gazdag, de igyekszek én is adni neki, nem csak elvárni, hogy ő adjon mindig.
3: Igen, a kapcsolatokban ez a fontos, hogy egyenlő pénzügyi és egyenlő státuszú
2: emberek. De ez nem lehet mindig egyenlő, mert ha nekem több pénzem van, ha nekem több pénzem van, bocsi Karina, és neki nincs annyi. Én nem ezt gondolom, hogy ez legyen egyenlő. Az legyen egyenlő, hogy a másik ne akarjon kihasználni. Ne várjon nagy ajándékokat. Ha kap, nyilván fogadj el, vagy azt nem mondom, hogy ne fogadj el. De önmagában ő magát adja, és jól esik a pasinak is bármilyen gazdag vagy szegény, hogyha néha mondjuk a csaj fizet, akár egy vacsorát, akár egy ebédet, vagy csak egyszerűen ugye oda-vissza megvan viszonzásképpen, mert ugye normális szerintem, hogy nem csak az egyik fizet mindig, mert én azt se gondolom, hogy az normális, hogy mindig a pasi fizet, mert azt gondolom, hogy nekünk férfiaknak is kell az, hogy szeretve legyünk, és igen, a nőnek is bele kell rakni. Amikor már egy működő kapcsolat van, azzal egyetértek, hogy mondjuk egy első randin, vagy a kapcsolat elején a pasi fizessen eleinte többször, de alapvetően én például azt gondolom, sőt egyébként ezt tartom is, hogy nyilván a pasi a tud, és olyan anyagi körülmények közt van, akkor fizessen többször, de önmagában az, hogy kihasználja másik a pasit, mondjuk a nő esetben, mert a nőkről van szó, én attól elhatárolódom, és az nekem akkor is erkölcsi fertő.
3: Na most visszatérve egy kicsit arra, hogy különböző státuszú és anyagi helyzetű emberek összejöhetnek és szerethetik egymást, de abból mindig probléma szokott lenni, mert egy idő után az egyik vagy a másik fél egymás fejéhez vághatják, hogy bezzeg, mert te, vagy bezzeg, mert te nem. A másik pedig a család, tehát a család sem fogadja el, ha olyan státuszban van, azt a szegényebb, rosszabb körülmények között, vagy kevesebb anyagi javakkal rendelkezőt. Most ez a két véglettől beszélünk, de általában tehát hasonló párok jobb, ha összejönnek, mert akkor nincsenek súrlódások. Te ennyit hoztál a házasságba, vagy te ennyit hoztál a kapcsolatba, te ebbe nem raktál bele, és akkor így egyszerűbb, leegyszerűsíthetik a kapcsolatokat.
2: Én azt gondolom.
3: Akadályok nincsenek, lépcsők nincsenek, elérhetetlen célok, és nem az van, hogy figyelj, kisanyám, én tartottalak el. Tehát ezt nekem például senki ne vágja a fejemhez, ezért soha az életemben gazdag pasival nem jöttem össze, pedig volt rá lehetőségem, és azt mondtam, hogy köszönöm, én nem kérek a csillában forgó házat, nem kérek budai villá, nem. Tehát az nem az én világom, és nem kellett.
2: Viszont azt akarom csak hozzátenni, hogy nem, itt nem a státusz közti különbség baj, mert régen is, ma is
3: az
2: vannak.
3: Az is baj.
2: Nem,
3: az
2: nem. Önmagában ennek a kezelésével van a gond. Én azt gondolom. Mert hogyha az lehet egy pasi gazdag, és lehet mondjuk a csaj szegényebb, nincs ezzel semmi gond, amíg a pasi is hagyja, illetve a csaj is bele akar rakni a kapcsolatba.
3: De
2: amikor
3: nem
2: csak a csaj elvárja, hogy csak a pasi rakjon bele anyagilag, akkor van baj. De önmagában, hogyha ez oda-vissza megvan, teljesen mindegy, hogy a csaj szegényebb, vagy a pasi gazdagabb, ilyenkor nem ezt kell nézni. Legalábbis én nem nézem sose ezt, és én egyik páromnak se vágtam a fejét sose, hogy én ennyit vagy annyit költöttem rád.
3: Pedig, hát ez nem is szabad, tehát ez
2: nem
3: a
2: is szabad, tehát hogy
3: tábla,
2: ez, de van, aki ezt a fejethez vágja, hogy persze, hogy azt töltöttem azt a 10 millió forintot.
3: Meg se hálálhatod, igen.
2: Na, tehát, hogy körülbelül nem, én nem tudnék ilyen lenni. Egyáltalán ezt el sem tudom képzelni, és nem is értem az ilyen férfiakat.
3: Minden más el tudja képzelni.
1: Vannak, akik ezt nagyon jól lehet.
3: Vannak, igen, nagyon jó képzelő erők van, hogy...
2: Hát, na, látod? Viszont én azt gondolom visszakérdve, hogy az apró figyelmességek erősítik jobban a kapcsolatot.
3: Sokkal jobban, igen.
2: Ezben megállapodhatunk.
1: Ez biztos.
2: Még egy kérdésem van, hogy mit jelent számotokra az érzelmi biztonság, és szerintetek ezt hogy lehet nap mint nap építeni? Na, erre kíváncsi vagyok Karina részére. Neki, aki nem egy érzelmes nő, nőkben is vannak érzelmesebbek, kevésbé érzelmesebbek. Neked az érzelmi biztonság mit jelent? Hallgatunk, Karin.
3: Hát, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Nehéz, mert azt az érzelmi biztonságot, amire én vágytam, vagy vágynék nem, mert az most megvan, igazából a múltat vegyük inkább előre, tehát most ez az érzelmi biztonság, ez megvan, de a múltamban...
2: De mit jelent számodra az érzelmi biztonság?
3: Várjál, most ezt össze kell szedjem a gondot, nehéz. Tehát az érzelmi biztonság a számomra azt jelenti, hogy ott van velem érzelmileg mindig, akkor is, ha jó, meg akkor is, ha rossz. Tehát támogat abban, hogyha öröm ér, és támogat abban, hogyha veszteség ér. Tehát ez a biztonságos
2: számomra. Neked ezt jelent az érzelmi biztonság?
3: Igen, igen. Én annyira nem vagyok érzelmes, hogy nekem az, hogy azt mond, az nem jelent. Tehát nekem azt... a tettek jelentenek nekem, ez az érzelmi biztonság akkor alakul ki, hogyha a szavak mögött tettek is vannak.
4: Meg nyilván a bizalom, hogy bízik benned, te is bízhatsz benne, meg van az az érzelmi háttér.
3: Hát igen, tehát ezek ilyen alap dolgok, de hát a bizalom az alap.
4: Az emberül a figyelmesség, a bizalom, ez mind az érzelmi.
2: Az érzelmi biztonság sajnos nem mindenkinél alap. Az érzelmi biztonság azt jelenti, legalábbis számomra röviden és tömören összefoglalnám, egyrészt, hogy tehát abban igaza van Karinának, hogy meg kell lennie a... Itt nem a tettekre mennék rá, inkább arra, hogy figyeljünk egymásra, meg abban is, amit Sanyi mond, de ezt összefoglalva talán úgy lehetne összefoglalni szépen, hogy amikor érzed a másiktól, hogy szeret, és te szereted, és ez az érzelmi hullámhosszon, úgymond egy hullámhosszon vagytok, és itt most nem a szerelemről beszélek.
3: Tehát a szavak nélkül is megértitek egymást?
2: Így van, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogyha bármi, abban igazad van, bármi gond van, legyen öröm, legyen bánat, boldogság, szomorúság, bármilyen helyzet van, otthon mellettem, számíthatok rá, és biztos vagyok abban, és ez nem ing meg, hogy ha bármilyen van, akkor ott lesz, és ott van nekem. És
3: az a biztonság érzetet ad, érzelmileg. Fogja a kezet, tehát
2: igen, de nem feltétlen a tettek a lényeg, hanem az, hogyha most mondok egy példát, hirtelen valami történik veled, akkor ő ott van és segít, és biztosan rá mindig számíthatsz. És ez kell az érzelmi biztonsághoz is, illetve az is, hogy én nekem itt is a kommunikáció, amit mindig felhozok, az előző megszállásban felhoztam, az, hogy nyugodtan meg tudjunk beszélni, hogyha ha fáradt vagyok, lepihenek, oda megyek, oda bújik, ott van mellettem, vigyázz rám, úgymond, és most nem a fizikai vigyázásra gondolok, hanem inkább erre az érzelmi, nem tudom már szóval, de
3: igen, érzelmi hullámhoz. Igen, de neked lett egy érzelmesebb fickó vagy.
2: Én érzelmesebb fickó vagyok, de önmagában nekem az érzelmi...
3: Számítanak. Nekem ezek például nem. Tehát nekem ezek nem annyira
2: de
3: fontosak.
2: De a legfontosabb pedig pont az, hogy szeretve légy és szeress. Tehát ez,
3: hát de
2: ez
3: azt
2: a
3: az ember tudja, hát ha együtt élsz valakivel, igen, azt tudod, hogy szeret.
2: Csak az hogy te biztos legyél abban is, hogyha bármi gond ér, bármi helyzet van, akkor ott a másik. Röviden, tömören így tudnám, igen, összefoglalni. És ott az egymás iránti bizalom, stb. Viszont 3 perc múlva 3 óra, ennyi fért ebbe a blogba és ebbe az órába. Hamarosan jönnek a friss hírek, információk, előtte viszont mi meghallgatunk egy zenét, tartsatok velünk a következő órában is.

0: Ez még mindig a lét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Erősebb védelemre és együttműködésre van szükség a NATO-ban. Megkapja Havasi Bertalan a végkielégítését, tovább növekedhet a Visegrádi négyek építőipara. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook oldalán. A külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Az idei csúcsot Ankarában rendezik, a helyszínnek is jelentősége van, hiszen Törökország a NATO déli szárnyának kulcsszereplője, Európa a Fekete-tenger térsége és a Közel-Kelet találkozásánál, mutatott rá Orbán Anita. Havasi Bertalan mégis megkapja a neki, mint volt államtitkárnak járó nagyjából 7,8 millió forintos végkielégítést. A Fidesz kommunikációs igazgatójának a miniszterelnökség levélben ismerte el, hogy van jogalap a kifizetésre, amelyet havi részletekben folyósítanak, írta a Népszava. A döntést a miniszterelnökség közigazgatási államtitkára Ducsai Zsuzsanna közölte levélben Havasival. A kormányzat ugyanakkor arra kérte Havasit, hogy a pénzt jótékony célra ajánlja fel. A volt helyettes államtitkára felvetésre úgy reagált, hogy átgondolja. A Tisza kormány korábban belengedte, hogy nem fizetné ki a volt fideszes államtitkároknak járó végkielégítést, a volt sajtófőnök erre perrel fenyegetett. Az országgyűlés lezárta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényjavaslat vitáját, majd napirend utáni felszólalással fejezte be a kedreggel kezdődött, a szerdai napra átnyúló ülésnapot. Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka szerint a javaslat az előző kormány által bevezetett jó rendszert még jobbá teszi, ezért a KDNP támogatja azt. Ráki Zsolt, a Tisza képviselője szerint indokolt a gazdák megsegítése, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a kártalanítás közpénz felhasználásával történik, és nem növeli a bruttó hazai terméket. Hangsúlyozta a gazdák proaktivitásának fontosságát a károk enyhítésében. Tovább növekedhet a Visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg. Közölt az építési vállalkozók országos szakszövetsége kedden az MTI-vel az általa készített 2026-27-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, az idén még hiány fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el. A kapacitások rendelkezésre állnak. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

egyen lépéssel közelebb hozzád, lépés rádió, és megyünk is tovább még hozzá egy újabb blokkal, és áttérünk a férfiakra. No, nézzük, hogy mi a helyzet a pasikkal. A második óránkban mit kér egy férfi a szíve mélyén, de ritkán mondja ki? A női nézőpont után Kis P. Nóri egy második bejegyzésben a férfiak oldalát is megfogalmazta. A szerző szerint sok férfi gyermekkorától azt tanulja, hogy legyen erős, oldjon meg mindent egyedül, és minél kevesebbet beszéljen az érzéseiről. A poszt azt próbálja bemutatni, hogy a férfiak csendje mögött sokszor nem közöny, hanem bizonytalanság, fáradtság, vagy éppen az a félelem áll, hogy nem tudják jól megfogalmazni, amit érez. Ez is egy személyes tapasztalatokra épülő gondolatébresztő írás. Nem általános igazságként érdemes rá tekinteni, hanem egy olyan nézőpontként, amely segíthet jobban megérteni egymást. És akkor rátekinteni, hanem egy olyan nézőpontként, amely segíthet

0: és nekem nem probléma kimondani azt, amit érzek, gondolok, tapasztalok, látok, hallok, szaglok. Szóval, de alapvetően viszont soppasi fél kimondani tényleg az érzéseit. Abban van egy kis igazság, itt, amit az előbb mondtam is, amit a Nóri írt, hogy sokszor felétek, nők felé, hölgyek felé, mi pasik félünk, vagy illetve nem félünk, inkább, hát hogy is fogalmazzam meg helyesen, talán azt gondolom, hogy óvatosabbak vagyunk abban, hogy kimondjuk a dolgokat, mert tartunk attól, hogy valami olyan rosszat mondunk, amit képesek vagytok úgy besértődni, behisztizni, hogy utána még szóba se álltok velünk, vagy elzavartok a francba, és inkább hallgatunk. Tehát ebben van valami igazság, néha én is tízszer meggondolom, de mondjuk én alapból igyekszem tízszer meggondolni, nem csak a nőknek a kommunikációt, hogy mit mond, de nyilván nálam is vannak olyan dolgok, és ez sem mindig igaz, mert a párom felé igyekszek így működni, hogy minél jobban átgondoljam, vagy jól fogalmazzak, mert ő meg kifejezetten amúgy is fogalmazásérzékeny. Ennyi kis kulisszatitkot elárulok, most azért lehet, hogy majd kikapok, de a lényeg az, hogy alapvetően viszont én kimondom. Tehát, hogy én megfogalmazom azt, hogy én mit érzek, engem mi bánt, én egy érzelmes pali vagyok, és nem is tudnék működni, hogyha hallgatnék. Én beleőrülnék, belepusztulnék, hogyha magamba kellene folytanom a fájdalmamat, az érzéseimet, legyen az pozitív, negatív.
1: Az én tapasztalatom így nőként, hogy nehezen mondják ki pont azért, mert mi azért egy 3-4-5-7-9 fejű sárkánnyá válunk egy idő után a kapcsolatban, házasságban, és tényleg képesek vagyunk megsértődni, behisztizni, csapkodni, otthagyni, de elképzelhetően, hogy ez családi, genetikai, évszázadokra visszanyúló dolog is, hogy egy férfi nem mondja el, hogy mi fáj. Nem mondhatja el, mert akkor nem erős, nem vezető egyéniség. Lehet, hogy a négy fal között a hálószobában a királyok, hercegek, hadvezérek elsírták bánatokat az asszonkának, de kívülről nem mutatkozhatsz te férfiként gyengének, és sajnos
0: most
1: nem
0: bocsánat, de aztán méne? Már bocsánat, kérdezem ilyen kis egyszerűen.
1: Egy államvezető, egy király, egy diplomáciai, bármilyen
0: olyan azt mondom,
1: probléma,
0: hogy nyilván, várjál Karina, álljál meg. Nyilvánosan, de egy nő sem feltétlen síri el magát. Tehát, hogy azokat az érzéseiket...
1: Nyilvánosan egy nő az hamarabb elsírja magát, és egy nő nyilvánosan sokkal több érzelmet
0: Nem, azt gondolom, hogy ez szerintem viselkedés kérdés. Mert nem. Alapvetően az érzéseinket, az igazi belső érzéseinket bárkinek nem dobjuk oda. Tehát, hogy most értem, persze mondjuk én férfiként, én simán elsírom magam bárki előtt, de alapvetően...
1: De te egy vagy a 100 000 között, alapjában a férfiak nem így működnek.
0: Én ezt tudom, és pont erre akarok kiukadni, ha hagynám, hogy beszéljek. Tehát, hogy értem, de én azt gondolom, hogyha én mondjuk teszem föl, mondjuk úgy vagyok itt, mint mondjuk egy vezető egyéniség, mint egy rádió vezetője, hát akkor én se feltétlen, bár az van, hogy én tartom magam addig, amíg nincs csak az a pár ember ott, akivel őt hajlandó vagyok elsírni magam. Tehát, hogy alapvetően van egyfajta önkontrollja a nőknek is, hogy az érzéseiket most kis Pistának, akinek köze nincs hozzá, most miért sírjak előtte? Tehát, hogy van egy ilyen viselkedésbeli dolog, ami azt gondolom, nyilván nem mindenkinél működik, van, aki simán elengedi magát. Én pasiként vagyok ilyen, vállalom, de nőként nyilván könnyebb, vagy ez gyakrabban előfordul, de alapvetően azért nyilván egy vezető nem viselkedhet bárhogy.
1: Tehát, hogy de figyelj, a nőkkel elnézőbb a társadalom, mint a férfiakkal. Tehát ezt
0: szerintem ez azért hülyeség már manapság, mert nem szégyen egy pasinak sem sírni.
1: Nem, de az érzéseidet egy pasi nem fogja úgy elmondani, egy nő egy tévéműsorban, egy kibeszélős műsorban, egy filmben egy bármilyen...
0: De ez szomorú, nő, azok, mert
1: de, de ez, ez így van, mióta a világ
2: a világban. Ha csak nem az van a forgatókönyvben, de általában nem, igen.
1: Igen, tehát

0: De általában egy nő az sokkal jobban tud az érzéseivel nyíltabban bánni, viselkedni, kiadni.
1: Ezt aláírom.
0: Az elfordja.
2: Mert ugye van az a helyzet, hogy akár egy munka, vagy egy párkapcsolatban is, hogy a nő el akar valamit érni, és akkor gyakor mondja a kemény pasi, hogy nem, drágám, nem tudsz meghatni. Akkor hiába.
0: Igen, na, ott a pont látott. Tehát, ez sugallják, ez a helyünk az életben, vagy ez a szeretet.
2: És akkor lehet, hogy még nőként se jön be neki, mert azt mondja a pasi, hogy bocs, hogyha erre egy kicsit érzékenyebb, és azt mondja, hogy jaj, drágám, nem bírom nézni, hogy sírsz, és igen, teljesítem, amit csak akarsz, akkor jó, akkor nyerő helyzetben.
1: Sanyi, de nem csak azért sír, mert valamit akar.
2: Tehát, nem csak azért sem,
1: amit el akar érni. Én azt gondolom egyébként, hogy munkahelyen is másképp viselkedünk, a párkapcsolatunkban otthon a négy fal közt is másképp viselkedünk kicsit. Tehát, hogy van egy norma, aminek meg kell felelni. És én arra akartam utalni az előbb, hogy most egy munkahelyen a kollégáidnak nem fogod kiadni a magánéleti fájdalmadat, vagy fordítva még igen.
0: Hát azért én ebben nem vagyok olyan biztos, mert...
1: Normál esetben ezt gondolom, mert most a kollégáid, nyilván van lehet, hogy a kollégáid közt is van egy pár barát, akit félrehívsz, és elmondod neki meg ilyenek, de hogy önmagában a társadalom előtt, vagy most érted, kiáll egy szónok, hát ott azért, ha olyan a helyzet, vagy az állapot, vagy maga attól függ, miért, mert nyilván egy ünnepségen, vagy valamilyen módszere megvan az, hogy még akár sírhat is, de önmagában nem fog sírni, mert hogy az nem fér bele, lehet, hogy utána lejön a színpadra, és elbőgi magát, de az egész országvilág előtt nem fogja, és nem azért, mert nem akarja, vagy nem tudja, hanem egyszerűen ez az illem. Tehát, hogy vannak szerintem olyan dolgok, amiket ilyen szempontból...
2: Igen, bár van, amikor ez hatásos, tehát ugye emlékszünk, hogy volt valamilyen buszbaleset valahol, már nem tudom, hogy melyik éppen, a sielő gyerekek, vagy a nem tudom kiknél, még ez a Gyurcsány éra alatt volt, és akkor Gyurcsánynak nem hitték el, ugye, amikor elérzékenyülve beszélt, azt hiszem, szer.
0: Pedig egy államfő volt, pedig egy férfi volt, és mégis az érzelmeit így tudta kiadni. Tehát,
2: de nem lehet tudni, hogy most
0: igen,
2: valós
0: nem
2: volt,
0: lehet férfiként
2: nem.
0: Ilyen.
2: Hát lehet, hogy...
0: Akárki vagy. Tehát a férfiak eltitkolják el, mert
1: sok
0: ezt várják
1: férfi,
0: el.
1: Igen. Sok férfi, ez igaz. Aki érzelmesebb pasi, mint például én, és én simán nem fogom, és nem is szégyen, és ezt kell megérteni, hogy a férfiaknak, meg a nőknek is, hogy azért, mert pasi sír, vagy elsírja magát, az nem szégyen, azt nem piszkálni kell, nem szabad kigúnyolni, még jobban belerúgsz, még nagyobb fájdalmat okozol neki.
2: Persze, de most már azért erre halad a világ.
0: Igen, nem csak a sírással, hát egy pasi el kellene tudniuk mondani, hogy mit éreznek a barátnőknek, a feleségüknek, tehát ki kéne önteni a szívüket, lelküket, mert akkor megkönnyítik a párkapcsolat összes buktatóját, tehát akkor mindenre van magyarázat. Tehát
1: ez így van, ez egyetértek.
0: Érzelmeket kell megosztani.
1: Inkább tudod, mi a baj, hogy sok pasi ezt nem tanulja meg, vagy nem tanulta meg, hogy ezt lehet, hanem azt látta otthon, amit ugye ma a leírásban is mondtok, hogy apuka mit csinált, múltkor is volt egy hasonló téma, más jellegű témánk, de kapcsolódott, akkor pont a nevelésről volt szó, hogy nevelték régen a gyerekeket, elestél, ne sírj, katona dolog, majd meggyógyul, nem kell sírni. És belenevelték a fiúkba azt, hogy az érzelmeiket nyomják el. És ez szerintem generációs probléma, önmagában egyáltalán nem. Mai világban talán már kevésbé van ezből gond, tehát már egyre több érzelmes pasi van, régen kevesebb volt pont ebből kifolyólag, vagy pontosabban volt, csak felhúztak maguk elé egy páncélt, és eljátszották, hogy ők mennyire kemények, mert az volt az elvárás.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez
0: a mai fiatalabb nemzedék, igen, ők már érzékenyebben reagálnak. Erre hála jó Istennek.
2: Hát
1: de
2: igen.
1: Egyébként...
2: Ugye persze, ez a túl, a másik, ez a túldimenzionálás, vagy nem is túldimenzionálás, csak hogy ugye mondják, hogy na, hát ő se lenne se katona, se semmi, mert az meg már annyira hiperérzékenyé vált, vagy nem tud elviselni egy kis fájdalmat, vagy bármit, de ez már egy másik oldal.
1: Az egy másik kategória, most ezt ne hozzuk ide, itt az
2: igen,
1: érzelmi.
2: Ez már más.
1: Most csak az érzelemről van szó. Lehet-e egy kapcsolatban úgy teret adni a másiknak, hogy közben ne érezze azt, hogy magára hagyták.
0: Hát teret adni, hát ha adsz én időt, ha adsz szórakozási időt, ha adsz, attól még nem hagyod magára. Tehát a bajba kell ott lenni, tehát az a legfontosabb, hogyha baj van, akkor tudod, hogy a társad ott van melletted, és nem, akkor ne hagyjon magadra. De ha az én idő, az nem magára hagyás, mert az minden kapcsolatban szükség van.
2: Igen, tehát, hogy igen, ne folytsa meg, mondd képletesen, hogy legyen némi szabadsága ugye a kapcsolaton belül, azt engedni kell. Ha mondjuk valakinek erre nincs igénye, és érez minden olyan dolgot, hogy jó, drágám, én most elmegyek, ide, nyugodtan te is elmehetsz a barátnődhöz, vagy bárhová, és akkor azt mondja, hogy hát, mert te egyedül hagysz, akkor ott már gond van, mert most nyilván.
1: Na most azért. Erre mondok egy nagyon érdekes dolgot. Az, amit Karina mondott, az egy nagyon jó megközelítés. Én időt mindenkinek van szüksége a mi időnk mellett én időre is. És az, hogy kinek mennyire, az embere válogatja. És én azt gondolom, hogy ha tudod, hogy a párodnak mire van szüksége, ezt megint azért csak lekommunikáljuk, hogy például nekem több szabad, vagy több igényem van arra, hogy mondjuk, mit tudom én, órákra egyedül legyek, csak most mondtam egy példát, vagy nekem kevésbé van igényem, csak mondjuk hetente egyszer, vagy havonta egyszer. Tehát ezt mondjuk le lehet kommunikálni, de nem is lehet ezt beszabályozni. Vannak helyzetek, amikor egyszerűen ugye elvonulsz a másik szobába, vagy bárhova, vagy nem tudom, hogy egy kis magányra vágysz. Nincs ezzel semmi baj. Tehát ez egy egészséges dolog. Viszont a férfiak, ha elvonulnak autót szerelni a garázsba egyedül, vagy elvonulnak maguknak, azt nyomkodják a telefont, a nő mit mond? Már nem velem foglalkozik, már megsértődik sok esetben, már ezért nem is szeret,
0: kilép a felelősség alól, meg nem törődik
1: a családdal. És nem is erről van szó. Egyszerűen csak a férfi egyrészt azt nem tudja, hogy hogyan fogalm, amit a megszállásnál beszéltünk, hogy sok esetben nem tudja, hogy hogyan fogalmazza meg jól a nőnek, amit gondol, érez. Másrészt pedig az a másik probléma, hogy a nő meg azt nem érti meg, hogy igen, a férjemnek, páromnak, életem társának szüksége van én időre, és hagyjam olyankor békén. De ugyanígy ezt fordítva is tapasztalom. Tehát van, aki nőknél van ez, hogy a nőnek kell több én idő, és igazából ezzel sincs semmi baj. Tehát, hogy mindent meg lehet beszélni, illetve, hogyha már ismered a párodat, és tudod, hogy mire van ideje, akkor te figyelsz arra, hogy hagyjál neki szabad teret.
0: Oké, de van az eset, amikor a pasi menekülésre használja az én időt, és pont akkor lép le, amikor neked nagyon szükséged lenne rá. Mert ezt neked haza kéne cipelni a bevásárlást, mert nehéz a szatyor. És a pasi, ó, nekem, figyelj, bocsi, drágám, neked megbeszélésem van kötve, figyelj, este jövök. Tehát a pasik úgy leszoktak lépni ezzel az én idővel, meg a jaj, nekem szükségem van rá. Tehát azért ő kicsit, így is tudnak viselkedni.
1: Jó, aláírom, hogy vannak ilyen férfiak is. Viszont vajon a társadalmi elvárások mennyire befolyásolják azt, hogy a férfiak vagy a nők adhatják ki az érzéseiket?
0: Hát pont erről beszéltünk, hogy a társadalom az azt mondja, a nő bárhol, bármikor érzelmesebb lehet, és az nem szégyen, az megengedett. A férfiaknak meg majd úgy oldják meg magukba, és ők nem sírhatnak, nem lehetnek érzelmi kitöréseik, nem mondhatják el az érzéseiket, mert azt mondják, hogy most nem akarok csúnyán fogalmazni, de puha.
1: Igen.
0: Pasik. És hát ne, hogy te ilyen érzelmes legyél, és hát én nem tudok ezzel mit kezdeni, hogy te ilyen érzelmes vagy, mert te pasi vagy, te nem lehetsz érzelmes, neked bátornak, erősnek kell lenned, a földet, a hátadon kell vinned, te nem lehetsz érzelmes, pedig igen.
2: Igen, tehát ugye ez volt a társadalmi befolyásoltság, és hát azért még most is itt, ott azért ez így benne van az emberekben, pláne akik meg idősebb korosztály, de egyébként meg abba az irányba is megy most már a társadalom, hogy elfogadóbb ebben az ügyben, és megengedőbb, hogy azért el lehet engedni az érzelmeket, és utat lehet hagynia a lényeknek is, annak is, hogy beszéljenek a férfiak az érzelmeikről. Hát, hogy azért szerintem ebbe az irányba halad most már egy kicsit.
1: Igen, ez egyetértek, tehát, hogy most már a nők is azt mondják, hogy nyugodtan sírd ki magad, itt vagyok. És pasi is nyugodtan kisírhatja magát. Más kérdés, hogy mennyire érett a pasi ahhoz, hogy valóban kiadja a szívében lévő fájdalmakat, vagy stb.
0: Vagy beszéljen az érzelmeiről, mert még mindig nem beszélnek eleget. Tehát inkább csendben maradnak, elmennek, meghátrálnak, mint hogy az érzelmeikről beszélnek, ami fontos lenne egy kapcsolatban. Nagyon fontos, mert a nő talán jobban meg tudná érteni azt az oldalt is. De ha nem beszélsz, és falat húzol, akkor a nő így szétárja kezét. Hát, nem tudok ezt mit csinálni.
1: Na, én szeretek beszélni az érzelmeimről, de most nem teszem, ha nem zenélünk. Jön Unik Csillagtenger című dal a 2002-ből. Hú, már ez a dal 24 éves, azt a mindenit, illetve Chris Rudolph Törd át a csendet című felvételét is meghallgatjuk ebben a blogban, szintén 2002-ből. Ugye hétfőn kezdtük, hogy a Bravissimo albumok, válogatás albumokról válogatunk zenéket, ezek is onnan vannak, a 2002-es lemezről szólnak.
3: Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk a témánkat a férfiak vágyaival, amit nem mondanak ki. Méghozzá most arról beszélünk, hogy erő vagy őszinteség. A bejegyzés egyik legérdekesebb gondolata, hogy sok férfi nem azért tűnik erősnek, mert nincs benne bizonytalanság, hanem mert úgy érzi, ezt várják el tőle. De vajon meddig lehet mindig erősnek maradni? Kérdezlek titeket arról, hogy mit jelent ma számotokra az, hogy valaki erős ember?
2: Hát elbír egy malomkövet például, tehát a kérdésedre válaszolva.
1: De nem fizikailag erős, önmagában erős.
2: Fölvállalja az érzelmeit, fölvállalja a létét, a mi voltját, fölvállalja azt, amit tesz. Nem futamodik meg, kiáll magáért, a családjáért, és ezt testesíti meg az erőt. Nem az, hogy elbújik, hogy jaj, úristen, nem merem elmondani, mert mi lesz, ha nem. Igenis, ki kell állni, el kell mondani, vállalni kell, és az, az egy erőt ad. Az én szememben.
3: Uh-huh. Hát az igen, az karakán. Ezt így bevállalj.
2: És mindenkitől nem ezt várja el az ember, de legalább egy picit, aki mondjuk nem ilyen típus, de legalább az is egy kicsit ne sunyogjon, ne bújjon el a nyúcik háta mögé, a szoknyája mögé, tehát hanem igenis tessék kiállni, elmondani, vállalni az érzelmeket,
1: beleállni dolgokba,
2: megvédeni az asszonyt, ha bántják, és nem elsundogni.
1: Mennyi ilyen kis anyuka kedvenc kisfia van, hogyha anyuka azt mondja, hogy ugorj, akkor ugrik, nem néz se Isten, se embert. Vannak ilyen férfiak?
2: Hát vannak, persze. Meg hát a másik, hogy álljon ki a családjáért. Ne futamodjon meg a felelősség alól. Ne futamodjon meg a feladat elől, mert az a legkönnyebb, hogy megfutamodnak a pasik. És a nők visznek mindent a hátukon. Tehát tessék ott lenni a kapcsolatban, tessék vállalni dolgokat, és akkor így minden.
1: Az a helyzet, hogy nem tudok erre, tehát Karina mindent elmondott szinte.
2: Hát, elnézést.
1: Mitől erős egy férfi?
2: Bocs!
1: Osztom, nem, tehát ez teljes mértékben egyetértek. Ez na, sok mindent nem is akarok hozzáfűzni, ez valóban így van, hogy vállalják fel az érzelmeiket, vállaljuk fel, kedves férfi társaim, az érzelmeinket, ne féljünk akár elsírni a párunk előtt, a családunk előtt magunkat, hogyha olyan élethelyzet van, vagy fáj, vagy bánt valami, de akár örömünkbe, boldogságunkba is lehet sírni, tehát hogy azt sem kell szégyelni, nem csak a családunk, akár a barátok előtt is. Amúgy, tehát nincs ebből semmi, hogy sok ember azt gondolja, hogy szégyen, egyáltalán szégyen, ez egy nagyon jó dolog, amikor az ember fel tud ülni az érzelmi hullámvasútra, és meg tudja élni az érzéseit, és azt ki is tudja mutatni. Szerintem ezek nagyon fontosak, és attól leszel férfi, nem attól, hogy azt mutatod, hogy te neked semmi nem árt, meg kemény gyerek vagy, meg elcipelsz 180 kilót, nem attól. Nyilván az is egy fontos dolog, hogy legyen erőd, ne legyél egy gyenge, izomtalan ember, aki nem tud felemelni egy kanalat sem, de nem ez az első. Az első a belső erősségek, és azt Karina elmondta. Sanyi ezt hozzáfűzni?
3: Hát igen, bár tényleg sok nőnek tetszenek ezek a nagy muszklik, meg a tényleg így, hát azért kívülről is látszod, nem pasi, az pasi. De azért valahol szerintem igen, mégiscsak igaz az, amit mondtatok, hogy azért a első olyan tulajdonságok azért fontosabb, vagy legalább annyira fontosak, mert hát nyilván ugye valóban annyi erő, hogy tiptoljon egy talicskát, vagy egy krint felemeljen, és elvigyen valamerre, ha nem is egyedül, nem hát összefogva ugye esetleg valakivel, vagy segítséggel, de hát igen, tehát, hogy ne az asszony tologassa már szét a bútorokat, hogyha kell.
1: Jó, igen. Persze. Hát,
2: jobb egy bútorszállító, az biztos, ami pasikból áll.
4: Hú, bár azért megnézném, hogy ilyen, tudod Karina, régen ilyen NDK-s csajok így bútorszállítók.
2: Az nem rossz. Van egy ilyen oldal is a Facebookon, ahol ilyen férfiak álltak össze, gondolom én, és mindenféle dolgot megszerelnek, most az oldal nevét nem tudom, de ők például otthon a lusta férfiak helyett fölfúrnak, becsavaroznak, összeszerelnek, szétszerelnek, és hát van azt hiszem óra bérük, de nagyon jó kis alkalmazás, és lehet őket ugrasztani, hogyha ott van a pasiép a meccs nézés közben és a sőremelgetés közben a távirányítót nyomkodja, és a polc még egy hét múlva is ott van a ablak mellé támaszva, úgyhogy vannak ilyen alkalmazások.
1: Viszont vajon könnyebb vagy nehezebb egy kapcsolatban megmutatni a sebezhetőségünket, mint a külvilág felé? Szerintem egyrészt sokkal könnyebb, vagy könnyebbnek kellene lenni, de valahol meg sok embernek ez nehéz. Azért nehéz, mert azt mondja, hogy ha megmutatja a sebezhetőségét a párjának, akkor a párja fél attól, hogy esetleg olyan személy, aki mondjuk ezzel visszaél, vagy kihasználja. Viszont ha valaki ezt teszi, akkor nem is szereti a párját igazán. Erre meg ezt mondom. Tehát sokkal könnyebb kimutatni a párunknak, a szeretteinknek az érzéseinket, én azt gondolom, de alapvetően nekem nem esik nehezemre bárkinek kimutatni, de nem is abban határoznám meg, hogy az a könnyebb vagy nehezebb például egy kapcsolatban megmutatni a sebezhetőségünket, hanem inkább a nehéz az, hogy egyáltalán, hogy férfiak megmutassák a sebezhetőségüket, és én inkább itt látnám a kutyát elásva. Mert sok ember ettől fél, hogy kiderül, hogy ő sebezhető, és pedig egyáltalán kell. Hogy ez
2: férfiként én most nő vagyok, de férfi ésszel belegondolnék abba, hogy azért egy férfi a sebezhetőségét kiadja, akkor azzal nagyon-nagyon sokan visszaélnek.
1: De akkor ez hát nem is szerette igazán a párját. Tehát éljen vissza, ugye, akkor menjen a francba, érted?
2: De egy kapcsolatban is egy idő múlva tudja csak ezt a sebezhetőséget megmutatni, mert az elején, hát ehhez évek kellenek, hogy te kiadd magad férfiként, mert neked ott kell állni a családfő.
1: Ezzel nem értek egyet. Nem az nem, évek.
2: Hát neked családfőként kell megfelelned egy családban. Tehát te nem adhatod ki
1: rögtön. Viszont alapvetően az, hogy te alapvető, na ezt a szót már annyira mondom ki.
2: Igen, akkor kezdjük újra, várjál. Igen.
1: Igen. Lényeg az, hogy azt gondolom, hogy az, hogy te mitől vagy úgymond sebezhető, és most itt oké, hogy vannak helyzetek, ami idővel derül ki, de alapvetően az, hogy te neked vannak sebezhető dolgaid, az nem csak attól vagy sebezhető, mert mondjuk apa leszel, vagy családfő leszel, hát Karina, nem
2: de az ellenségeid számára te akkor sebezhetővé válsz a családodban, a feleséged van, mert azáltal téged megzsarolhatnak, bánthatnak.
1: Megmondom őszintén, nem akkor válsz, bármikor válhatsz.
2: Nem, mert ha egyedül vagy, akkor meg tudod magad védeni, ha már párod van, társad van, gyereked van, akkor zsarolható vagy.
1: Szerintem meg pont akkor vagyok nagyobb védelem alatt, én ezzel nem értek egyet. Azért nem vagyok zsarolható, mert én kiállok. Ha vagyok férfi, és igazán férfi, akkor kiállok a párom meg a gyerekem mellett.
2: Kiállsz mellette, oké, de most nem a kiállásról van.
1: De akkor nem tudnak meg zsarolni, értsd már meg.
2: Hogy a felébe-e?
1: Meg tudnak akkor is zsarolni, amikor még nincs gyerekem, meg nincs családom.
2: De akkor nincs mit vesztened.
1: De hát hogy igen. Nincsen, mindig van, mi ez hülyeség. Mi egy férfinak mindig van mit vesztenie.
2: Nem, mert akkor te férfiként egyedül kevesebb veszteni valód van, mint hogyha...
1: De nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, Karina. Nem ez a lényeg. Egy férfi sebezhetőségét igenis megmutathatja. Azzal nincs gond. Azzal, hogyha ezzel visszaélnek, akkor azt a kapcsolatot az ott kuka, ahogy van. Én ezt vallom.
2: De ez viszont is, tehát a nő sebezhetőségével sem élünk vissza, a férfival sem, ez tény és való.
1: De ez ugyanúgy, persze, ez egyetértek, hogy egy a nősebezhetőségével valahogy... sem, csak én azt mondom, hogy most itt a férfiakról van szó, várjál meg.
2: A férfiak nem adják ki. Ide,
1: sok
2: nem adják.
1: Ember nem adja ki, de pont arra akarunk ösztökélni, hogy nyugodtan adják ki. Tehát ez a műsor lényege, hogy elmondjuk, hogy kiadható. Nem attól leszel kevesebb ember, vagy több, hogy te megmutatod a párodnak a te gyengeségeidet. Hát akkor hogy vagy vele őszinte, hogyha nem ismeri meg a teljes önvalódat, a gyengeségeidet? Például az én párom, a jelenlegi párom számos olyan dologba erősített engemet, ami nekem gyengeségem volt. És azt csak úgy tudta megtenni, hogy ő tisztában volt, és elmondtam neki, hogy figyelj, ez és ez a helyzet, és nekem ez gyengeségem. És ő nem visszaélt vele, hanem támogatott és segített abban, hogy kihozta belőlem. Nem ő ért el, ő csak kihozta, kiválta, én kellettem hozzá, nekem kellett.
2: De ez kell egy megfelelő nő, ami kevés. Tehát alapból a nők, hogyha megcsalják, ha bántják, ha átverik, akkor egy nő az visszaél vele, keményen. És ezért nem adják ki a pasik a sebezhetőséget, hát, és ezért nem mutatják meg igazából önvalójukat.
1: De szomorú, mert egy nő miért csalja meg a párját? Álljon
2: vele.
1: Meg a menet. Hát ha már megcsalod a párod, akkor már az a kapcsolat szintén kuka.
2: Jó, de ha mondjuk vállásra kerül a sor, érted?
1: De akkor már miről beszélünk, ha elválunk? Hát akkor már nincs miről beszélni. Hát
2: akkor visszaélhet vele a vállás során. Tehát figyelj, a nők azok nagyon szenyák.
4: Igen, amikor elkezdik felhasználni. Hát,
1: csak a nők szenyák, a pasik is szenyák tudnak lenni.
2: Egy válópernél, a gyerek elhelyezésnél azt, hogy te milyen szemét.
1: Ha van gyerek, és ha nincs gyerek, most ne mindig leragadsz a gyereknél, bocsi koronak.
2: Akkor a pénzedet akarja elvinni. A
4: meg anyagi.
1: Értem, hogy van sok nő ilyen, de ez nagyon-nagyon nagy baj. Tehát, hogy
2: hát önmagában... Hát ez az, de van, tehát van ilyen baj.
1: Van ilyen, nem mondom, hogy nincs, persze, hogy van ilyen, és sajnos rengeteg ilyen van, ami szomorú. De,
2: így van.
1: De van ilyen, ez egyetértek. Ez nem vitatkozom.
4: Egy bosszú vezérelte.
2: Igen, és a nők sajnos bosszú
1: álló. De nem csak a nők, a férfiak között is van bosszú álló.
2: A férfiak azért nem annyira, Robi. A férfiak kevésbé a nők.
1: Dehogy nem. Hidd el, hogy férfiak között is van. Lényik
2: van,
1: olyan bosszú álló,
2: azt mondtam, hogy kevésbé.
1: Hát én meg ezt nem így gondolom, de...
2: Hát én nőként meg másképp látom, hát jó, Sanyi, kinek van igaza?
4: Igen, tehát az ügyvédek
1: szerintem
4: is
1: mind a két oldalt tudsz
4: inspirálni arra, hogy hát persze itt vagyok, segítek, kopassza meg nyugodtan, vagy pláne mondjuk a nő az ügyvéd is.
2: Na látod, tehát a nőkkel sokkal empatikusabbak, mondjuk olyan dolgokat nem tesznek meg, ami jogtalan, de egy férfi megítélése hát, teljesen más,
4: lehet. Nyilván, igen.
2: Nő enyhébb büntetés kap, vagy vannak enyhítőbb körülmények a férfiakra, azért mondjuk a törvénykeze jobban lecsap, szerintem. Tehát a férfiak nem olyan elnézőek például.
4: Igen, tehát van hogy az anyák lépnek, de tényleg, ha gyerek van, ugye most megint csak ez.
2: Nem, ezek a gyerekek állnom, bekúsznak ide.
4: De hogyha nincs gyerek amúgy, akkor meg kutyákon is nagy harcnak képesek vívni. Tehát.
1: Jó, mai műsorunk utolsó kérdése, mert szorít az idő. Mitől alakulhat ki az a bizalom, amelyben mindkét fél önmaga lehet, szeretet és megfelelési kényszer? Micsoda? Szerepek, nem szeretet, szerepek
4: szerep.
1: És megfelelési kényszer nélkül.
2: Na, két hasonló embernek kell összejönni ahhoz, hogy ez mind-mind teljesüljön. Két különböző embernél azért ezek kiütődnek. Ezek a különbségek igen. Nehéz. Tehát ez a legnehezebb dolog.
4: Hasonló habitusú, hasonló gondolkodású. Ugye már Széchy Pál is megénekelte, hogy két összeillő ember. Ugye?
1: Igen.
2: Ezen és ez a nehéz.
1: Igen.
2: Ez nekem még nem sikerült.
1: Igen, pedig mindenki, minden zsák megtalálja egyszer a foltját, hidd el.
2: Hát figyelj, sajnos apukámat még nem klónozhatták, akkor szegényként már nem ilyen, de ha klónozták volna, ő lenne a leges-leges megfelelő, leges-leges legmegfelelőbb ember.
1: Azért, mert...
2: Társként el tudnék képzelni, mondjuk lassan azért megtaláltam én az nagyjából, akivel most vagyok, tehát azért hasonlít el sok mindenben, de azért sok különbség is van.
1: Nincs két egyforma ember, és ettől szép a világ. Én azt válaszolom erre a kérdésre, hogy mitől alakulhat ki, hogy két ember egymáshoz változik. Hogyha két ember igazán szereti egymást, és akarja egymást, és odafigyel egymásra, akkor akaratlanul egymáshoz változunk, egymáshoz alkalmazkodunk, mert bármennyire csúnya és nem csúnya, azért nem lehet kapcsolat egyfajta alkalmazkodás nélkül. Tehát, hogy a férfinak is el kell fogadni a nőt, úgy, hogy van, a nőnek is el kell, fogadni a férfit úgy, hogy van, viszont változunk egymáshoz, mert egymás, mind a
2: kettő. Hát az évek másik, alatt azért persze csiszolódt a másikhoz.
1: Másiknak is más a hülyessége, meg nekem is más, és emiatt egymáshoz változtok. És igazából én azt gondolom, hogy abban persze, hogy hasonló érdeklődési körötök például, vagy hasonló dolgaitok legyen, hasonló gondolkodásmódotok, de nem vagytok egyformák akkor sem. Tehát az a két összeillő ember, amit Sanyi is mondott, ez olyan dolog, hogy az illik össze azzal, akit úgymond választ, és össze akar vele illeni, mert lehet akármennyire hozzám hasonló, vagy hozzád hasonló hölgy, például Sanyikám, akkor azt mondod, hogy neked ez nem vonzó, te ezzel nem tudsz mit kezdeni. Hiába mondanánk mi Karinával, hogy nagyon összeilletek. De hogyha te ezt nem érzed
4: hát
1: úgy,
4: igen,
1: akkor hiába összeillő, hát, és igazából pont ez ebben a nehéz, hogy mindenki maga választja a társát, illetve a társa választja őt, és összességében ennyit akartam még lezárásképp mondani, hogy két ember, aki szereti egymást, és szeretet, és tisztelet, és megbecsülés, és bizalom, feltétel nélküli bizalom van, meg megfelelő kommunikáció, akkor sok mindent meg lehet oldani, szinte mindent meg lehet szerintem oldani, de elsősorban a szeretet, a tisztelet, a megbecsülés, a bizalom, a kommunikáció és a tisztelet. Kihagytam valamit, nem tudom, ha igen, akkor
2: most... Nem.
4: De most már itt körbenézzük, hogy áll meg, igen.
2: Már nem hagytál ki semmit. Csak viszont... minket, de az nem érdekes.
4: Ja.
2: Nem lényeges, Sanyi, el vagyunk itt ketten, nem érdekes, Sanyikám.
1: Szóval ennyi fért a mai Lépés délutánba, és Lépés délután podcastban, maradjatok velünk a rádióban továbbra is, és hallgassatok minket, a YouTube-on pedig iratkozzatok fel a Lépés Rádió Official csatornánkra, lájkoljátok, hype-oljátok, osszátok a műsorunkat, az anyagainkat, adásainkat, hogy minél több emberhez elérjen, legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Karinácsaint és jó magam Robit hallottátok, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Automatikusan jár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Partnerséget kérnek a dinnyetermelők az áruházláncoktól. Atka okozza a tömeges kagylópusztulást a Tisza tavon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium az MTI érdeklődésére. A jelenleg rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni, közölte a PM. A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők, ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerdán az MTI-vel. A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne, hangsúlyozta. A hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdínje júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket, tették hozzá. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kedden a honlapján, megjegyezve ez visszatérő jelenség kánikula idején. Az amúri kagyló tömeges pusztulását már évekkel ezelőtt 2007. júliusában is tapasztalták a Tiszató Abátszalóki medencéjében. Majd 2008-2010 és 2025 nyarán is előfordult kánikula idején emlékeztettek. Mint írták, ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás abból adódóan, hogy nem őshonos Európában. A magyarországi vizekben ugyanis él egy vízi atkafaj, amely a kagyló köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe, melyen keresztül bakteriális fertőzés alakulhat ki. Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet a két ország közötti megállapodás megsértése miatt, közölték amerikai tisztviselők kedden. A bejelentés szerint az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonok ellenőrzéséért felelős irodája azt követően helyezi vissza Iránt a szankciós listára, hogy hétfőn és kedden támadás ért több a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajót. Az Irán számára adott mentesség a kőolaj eladásokra vonatkozó szankciók alól része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, katonait nem. Két dunamenti település nemet mondott a vegyszeres szúnyoggyérítésre. Összeomlás fenyeget egy 38 emeletes toronyházat New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ukrajna az áldozat, Oroszország a brutális agresszor, jelentette ki Magyar Péter az ankarai NATO csúcs találkozó második napján. A kormányfő közölte, Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, továbbra is katonait nem, így fegyverszállítmányokat sem. Ugyanakkor nem kérdés, hogy Ukrajnának minden joga megvan arra, hogy megvédje területi integritását. A kormányfő kedden röviden beszélt az ukrán elnökkel is a csúcs találkozó alatt, és megállapodtak abban, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak. A kormányfő hasonlóan a többi NATO tagország vezetőjéhez nyilatkozott a csúcs találkozó helyszíne előtt a katonai szövetség jövőjéről is. Magyar kijelentette, hogy Magyarország a NATO megbízható szövetségese, amely elkötelezett a katonai szövetség vállalásának teljesítésében, azaz abban, hogy védelmi költségvetését 2035-re a GDP 5%-ára növeli. Neszmély és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek úgy, hogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntarthatóbb megoldásokat szeretnének alkalmazni. Az alternatív védekezés finanszírozásának lehetőségeit jelenleg vizsgálják. Emellett arra kérik a lakókat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangóvizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. A közösségi médiában zaklatták, fel akarták akasztani, agyon akarták verni a nagymágocsi jégkármérséklő rendszer kezelőjét, ezért úgy döntött, inkább felmond, leszereli és elviszi a rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telkéről. A talajgenerátor kezelő a családja nyugalma és a saját testépsége érdekében hozta meg a döntést, és egy azóta törölt posztban reményét fejezte ki, hogy a kormány és a szakemberek a jövőben több energiát fordítanak majd a jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatos kérdések megnyugtató megválaszolására, írta a Csongrád Csanád vármegyei hírportál. Több gazda szerint a rendszer inkább árt, mint segít, mert a felhők közé juttatott ezüstjodit hozzájárul a csapadék elmaradásához. Kiürítettek egy 38 emeletes toronyházat New York belvárosában, miután az épület szerkezeti problémái miatt a felső szintek leomlásának veszélye merült fel. A hatóságok a környező épületeket is evakuálták, a térséget lezárták, miután reggel épületrészek zuhantak a járdára. Az átépítés alatt álló egykori irodaházban két tartó pillér meghajlása okozta a veszélyhelyzetet. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Hosszú volt az este.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Irie Mafia. Yeah. I got a split road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
3: Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, katonait nem. Két dunamenti település nemet mondott a vegyszeres szúnyoggyérítésre. Összeomlás fenyeget egy 38 emeletes toronyházat New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ukrajna az áldozat, Oroszország a brutális agresszor, jelentette ki Magyar Péter az ankarai NATO csúcs találkozó második napján. A kormányfő közölte, Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, továbbra is katonait nem, így fegyverszállítmányokat sem. Ugyanakkor nem kérdés, hogy Ukrajnának minden joga megvan arra, hogy megvédje területi integritását. A kormányfő kedden röviden beszélt az ukrán elnökkel is a csúcs találkozó alatt, és megállapodtak abban, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak. A kormányfő hasonlóan a többi NATO tagország vezetőjéhez nyilatkozott a csúcs találkozó helyszíne előtt a katonai szövetség jövőjéről is. Magyar kijelentette, hogy Magyarország a NATO megbízható szövetségese, amely elkötelezett a katonai szövetség vállalásának teljesítésében, azaz abban, hogy védelmi költségvetését 2035-re a GDP 5%-ára növeli. Neszmély és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek úgy, hogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntartható megoldásokat szeretnének alkalmazni. Az alternatív védekezés finanszírozásának lehetőségeit jelenleg vizsgálják. Emellett arra kérik a lakókat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangó vizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. A közösségi médiában zaklatták, fel akarták akasztani, agyon akarták verni a nagymágocsi jégkármérséklő rendszer kezelőjét, ezért úgy döntött, inkább felmond, leszereli és elviszi a rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telkéről. A talajgenerátor kezelő a családja nyugalma és a saját testépsége érdekében hozta meg a döntést, és egy azóta törölt posztban reményét fejezte ki, hogy a kormány és a szakemberek a jövőben több energiát fordítanak majd a jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatos kérdések megnyugtató megválaszolására, írta a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál. Több gazda szerint a rendszer inkább árt, mint segít, mert a felhők közé juttatott ezüstjodit hozzájárul a csapadék elmaradásához. Kiürítettek egy 38 emeletes toronyházat New York belvárosában, miután az épület szerkezeti problémái miatt a felső szintek leomlásának veszélye merült fel. A hatóságok a környező épületeket is evakuálták, a térséget lezárták, miután reggel épületrészek zuhantak a járdára. Az átépítés alatt álló egykori irodaházban két tartó pillér meghajlása okozta a veszélyhelyzetet. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most így.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépés.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. Daniel.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Donald Trump bejelentette az iráni tűzszünet végét, 1500-an vehetnek részt az idei Erdélyi Erzsébet táborban. Elnevezik a Hungaroring kanyarjait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Donald Trump a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig éjszaka 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra. Az Egyesült Államok és Irán június közepén írtak alá egy szándéknyilatkozatot, amely felfüggesztette a két ország közötti katonai tűzharcot, és 60 napos tárgyalási időszakot írt elő egy végleges tartós béke megállapodás elérése érdekében. Az amerikai hadsereg azonban az éjszaka folyamán sorozatban erőteljes csapásokat mért Iránra, amelyekről azt állította, hogy a Hormuzi szorosban megtámadott kereskedelmi hajókra adott válaszként történtek. Rice Cake Cup Carbo és Rice Cake Cup Cheese elnevezésű Dél-Koreából származó különböző ízesítésű rizssüteményeket hívtak vissza romlás veszély miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdán az MT-vel. A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a 120 g-os kiszerelésű 2026-12-18-ai minőség megőrzési idővel rendelkező Jopokki márkájú termékekből, és azok még a birtokában vannak, ne fogyassza el. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22-e és augusztus 28-a között, közölték a szervezők az MT-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Fonyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyermekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek diákok, Magyarországról, például Ceglédről, Győrből, Keszthelyről és Nyíradonyból, míg Erdélyből, Marosvásárhelyről, Csíkszenttamásról és Nagykárolyból is vannak résztvevők. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be szerdán Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyaródi versenyhétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban is. A Hősök terén ismét lesz Forma 1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamat jár egy Hungaroring dizájnú utasszállítóhajó, amelyre programokat is szerveznek. A hétvége egyik fő eseménye a kanyarok elnevezése lesz, mint azt Gyulai hangsúlyozta, tavaly indult az erre vonatkozó szurkolói aktivitás, ami után egy szakmai grémium elbírálta a beérkezett javaslatokat, ezt követően kapnak majd nevet a fordítók. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Luxádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Clouds.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
3: Szevasztok, én Majka vagyok.
4: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
5: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
6: Sziasztok, Bogi vagyok.
7: Sziasztok, Vekonz vagyok.
8: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
9: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót. I like to move it, move it. I like

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, nehogy Isten az apa, anya, nehogy Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz. Vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy szikla peremen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, hát sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy az egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

köszöntelek benneteket. A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye fáknak a belsejébe temetik. Az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre

történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a második Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban. Sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre. És hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit, hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést elektromos égetőben hoztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kukik, tehát az első vérzés beköszöntéi szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Baninész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például, aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják, tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottak. Ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők. Gyakran, tehát Magyarországon is, nagy városokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön, és a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat, ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is, az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt, segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!